0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20.000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2 millió 138 ezer utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított árumennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója. Ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti-óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami még más.

0: Reklám következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu. Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet,

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
0: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
10: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás, nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légi taxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légi taxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg, a mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teherárú logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámoltunk már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
10: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No, de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban később retolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó, a kis iskolásoknál, főleg az általános iskolai alsó tagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbé dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta 2 folyamatos modelljét. Eszerint 2 egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudomány világa, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis körülbelül két amerikai futballpályányi területet foglalt el. A hatalmas víztározó Brit Columbia északi részén a Szikláshegység közelében található, és a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye egyébként. Július 21-én műholdfelvételen vették észre a szigetet az egyik öbölben, augusztus 5-ére azonban eltűnt a helyéről. Néhány nappal később egy helyi lakos videón is rögzítette, ezúttal a víztározó keletebbre fekvő részén. A furcsa jelenség mögött azonban nem természetfeletti, hanem tudományos magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszó sziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az uszadékfa és a bomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tartatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vízen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Fumtisnak keresztelt kör alakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambolinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Fumtis borítja, vagyis úszó sziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszószigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líra szarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek. Nevét onnan kapta, hogy patái és mozgása alkalmazkodtak a sziget ruganyos talajához. Néhány éve már kihaltnak hitték, azonban felfedezték néhány megmaradt példányát. Ennek az állatfajnak a védelmére hozták létre a 40 négyzetkilométert lefedő nemzeti parkot, mint úszó szigetet, amely körülbelül akkora, mint mondjuk Keszthely városa, vagy másfélszeresen a velencei tavunknak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Finnországban rájöttek arra, amit magyar gazdák már régóta sejtenek. A földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. A gazdálkodók számára mindennapos tapasztalat, hogy a talaj nem egyszerűen termesztőközeg, hanem rendkívül összetett élőrendszer. Egyre több kutatás arra utal, hogy ennek a mikrobiális világnak nem csak a növénytermesztésben és a talaj termékenységében van szerepe, hanem az emberi egészséggel is kapcsolatban állhat, írja az Agroinform. A természetben töltött idő sokak számára elsősorban látványt, illatokat és hangokat jelent. Egy séta közben figyeljük a fákat, hallgatjuk a madarakat, érezzük a virágok illatát, mégis gyakran úgy térünk haza, hogy magához a talajhoz vagy a növényekhez alig értünk hozzá. Pedig a kutatások szerint éppen ez a közvetlen kapcsolat lehetne fontos. Már néhány másodperc alatt megváltozhat a bőr mikrobiomja. Mira Grönrose, a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leöblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sokan kertészkednek úgy, nem annyira sokan, inkább kevesebben, de kertészkednek páran úgy, hogy kesztyűt húznak. Úgy látszik, ez alapján a kutatás szerint, hogy jobb lenne nekünk kesztyű nélkül turkálni a földben. Szóval a kísérlet során a bőr mikrobiotája viszonylag gyorsan visszatért a kiindulási állapothoz hasonló összetételhez. Ez arra utal, hogy nem egyetlen alkalmi találkozás, hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféle jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának és bérrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos burkolt udvart használó társaiknál.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemre méltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gombnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagság 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat utazó és nagy Excel táblákkal dolgozó üzletembereknek, éppen úgy, mint a tartalomgyártóknak és a kreatív ipari szakembereknek. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve majd már zárjuk mai magazinunkat. Vajon egy katasztrófa, egy globális katasztrófa esetén hol lehetünk a legnagyobb biztonságban? Nukleáris háború, hatalmas vulkánkitörés vagy világméretű járvány, bármit elképzelhetünk. Egy friss kutatás megmutatta, hogy a világ mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ,

0: tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne, bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszer termelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelem. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenni a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdaság segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni, minden esetre érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
0: A tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Múlt! És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva, júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója. Ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértetje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot!
8: Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
11: Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Szemed.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes verzió? Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit így kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, de jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
1: Hát,
2: igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
1: Uh-huh. Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért,
3: tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki. Persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam.
3: Nincs.
2: Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha. Ugye?
2: Tehát akkor, hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jó vagy gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod is?
2: Persze. Uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle guruságnak lenni. Ez lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó.
3: Uh-huh.
2: Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagyma héjából hagymahaj teját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifűs, nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Párportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdó Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradom gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Csege Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan jön, figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy, vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Ének is közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon-nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni.
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem tudok.
1: Kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem. És nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez
4: igen.
1: Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni, és mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Tárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combi tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn, a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Hát tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj fizetőszolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin Key, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

0: A következő műs...
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is, Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: Kellemesen szép délutánt kívánok minden kedves Lépés Rádiónak, a mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
1: Hapci és orfolyásmentes hétfőt kívánok mindenkinek!
0: Igen!
2: Én is köszöntök mindenkit. Hát igen, van, akit még az allergia kínoz, van, akit már a kezdeti őszi nápa. Hát, ilyenkor.
0: Én meg nem tudom, hogy engem mi kínoz egy hete, de mindegy, nem egy hete, fél hete, nem tudom mióta. A lényeg az, hogy amúgy nem kínos szerencsére, csak hol prüsszögök, hol folyik az orrom, hát ilyen hasonló finomságok, de nincsen semmi gond, minden rendben van. No, műsorunkban viszont, csak már ha Karina meg Sanyi ezt annyira kiemeltem, muszáj voltam elmondani ennyit rólam. Mai műsorunkban érdekes témát hoztunk, mitől jó ember a jó ember, hamarosan a jó emberekről beszélünk, szerintem jó emberek vagyunk, csak magunkat egy kicsit dicsérve, aztán mindenki döntse el maga, hogy mennyire vagyunk jó emberek, viszont elérhetőségeink mindenek előtt www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésrádió, illetve a többi közösségi platformon is elérhetőek vagyunk, mint például a YouTube-on is, úgy, akik YouTube-on hallgatják mai műsorunkat, mivel hogy lépés délután podcastként is hallható a mai műsorunk, üdvözöljük a YouTube-on hallgató és követő kedves fülelőket, úgyhogy tessék feliratkozni, még nem tettétek meg YouTube csatornánkra, például Lépés Rádió Official néven találtok meg minket YouTube-on, úgyhogy tessék feliratkozni, de írhatok nekünk e-mailt
2: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így, ahogy Sanyi mondja. Na, nektek mitől jó ember a jó ember? Egy nagyon jó
1: kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés.
2: Hát, hogy nem rossz elsősorban.
0: Definiáljuk. Kinek mit jelent az, hogy jó ember, és az, hogy rossz ember? Próbáljátok ezt pár mondatba definiálni. Karina?
1: Hát a jó ember, aki tisztességes veled, és nem csap be, aki tiszteletben tartja a határaidat, és normális értékrendje van. Talán ennyi a jó ember, és akkor ennek az ellentétje a rossz ember, aki rád kényszerít a határaid megszegésére, abból neked bármi rossz történik, becsap, hazudik, átver.
0: Értem, jó, rendben, oké. Akkor Karina is egyből a poszt, ami alapján készítettem a mai műsort, Szent Fazékba kapcsolat. De egyébként jó.
1: Mi van?
2: nem kell Szent Fazékba menni ahhoz, hogy jó.
0: Elolvastad a leírás, ami alapján készült?
1: Olvastam, igen, háromszor is átolvastam, hogy megértsem. Igen,
0: tudnék. Az elején ez volt írva, és ezen akkor át mosolyogtam. Szent Fazék. Elnézést kérünk minden vallásos embertől, aki hallgat minket. Nem mi mondtuk. Tényleg ez volt.
1: Igen, Sanyi?
2: Nem mi mondtuk. Ő mondta, aki ő ezt mondta. Kapasztott.
0: Így van. Sanyi, neked mitől jó, hát, jó ember?
2: Ilyen alapok vannak persze, hogy becsületes legyen, hogy segítőkész, hogy...
0: Igen?
2: Hát, hogy így általában...
0: Értem, jó. Sanyi is átment Szent Fazékba.
2: Semmi olyan
1: tulajdonsága,
2: ami...
1: Jó.
0: Nem, ami... általában igen, de ez relatív. Amúgy a posztírója szerint, és most ezt hagyj idézem, ezt a mondatot. Szó szerint. Mert ez engem is kiakasztott, és jót mosolyogtam rajta, mert ezt nem tudok, vagy ezzel nem tudtam nem mosolyogni. Úgyhogy jöjjön, nézzük, hogy mit is írt egyébként. Pszichobanya oldala írta egy posztot, és annak alapján készült a mai műsorunk témája. Milyen szép, amúgy még milyen érdekes témát feszegetünk ma, most itt mindentől függetlenül. Szóval, azt írja szó szerint, hogy mitől jó ember a jó ember? Amikor szóba kerül, mitől jó egy ember, A többség rögtön átkapcsol szenzfazék üzemmódba. Jó ember az, aki kedves, mindig segít, sosem haragszik, és az utolsó falatját is odaadja másnak. Pszichológiai szempontból viszont a mindenkinek megfelelni akaró, önfeláldozó személy nem feltétlen. Ilyen ember sokszor inkább egy szorongó, én határok nélküli, rejtett elvárásokkal teli traumacsoport. Na, kérem szépen akkor, felvezetem én ezt a mai műsort. Mitől jó a jó ember? Szándék, viselkedés vagy belső iránytű? Mai témánk egy látszólag egyszerű, valójában rendkívül összetett kérdés. Mitől jó ember a jó ember? A kedvességtől, a segítőkészségtől, az önzetlenségtől, vagy attól, hogy akkor is tisztességesen viselkedik, amikor senki sem látja? A beszélgetés alapja a Pszichobanya Facebook oldalán megjelent írás, ami... vagy ez az írás adja, amely pszichológiai szempontból közelíti meg a jóság fogalmát. A szerző szerint a jó ember nem feltétlenül az, aki mindig mosolyog, mindenkinek segít, sohasem haragszik és képtelen nemet mondani. Az állandó alkalmazkodás és a állandó alkalmazkodás és önfeláldozás, ugyanis szorongás, megfelelési kényszer, vagy az elutasítástól való félelem is állhat. A bejegyzés szerint a pszichológiailag érett ember őszinte és alázatos, képes az empátiára, vállalja hibáit, egészséges határokat tart, és rendelkezik egy belső erkölcsi iránytűvel. Ez azonban csak az egyik lehetséges megközelítés. A jóságot vizsgáljuk erkölcsi, vallási, társadalmi, kapcsolati és hétköznapi szempontból is, vajon a szándékaink vagy a tetteink alapján ítélhető meg, hogy jó emberek vagyunk. Lehet valaki alapvetően jó akkor is, ha időnként rossz döntéseket hoz? Elég tisztességesnek lenni, vagy a jósághoz aktívan tenni is kell másokért? Na hát erről beszélgetünk ebben a 120 percben, de az sem biztos, hogy mindenki ugyanazt érti jóság alatt, amit az egyik ember határozottságnak tart, az a másik önzésnek érezheti. Amit valaki önzetlen segítségként él meg, abban más megfelelési kényszert vagy rejtett elvárást láthat. Úgyhogy ebben a két órában nem szeretnénk egyetlen végleges meghatározást adni, inkább több oldalról járjuk körbe, milyen tulajdonságok, döntések és cselekedetek alapján nevezünk ki valakit jó embernek. Hát, de ez is nehéz, mert mint hallottátok, Karina és Sanyi is mondott számos olyan dolgot, ami egy jó ember definíciója lehet, ugyanakkor számos megközelítés van. Na, hát ezekről is fogunk beszélgetni. Én amondó vagyok, hogy indítsunk egy jó zenét, névvel. Már is jön Regan Bunman és a Human, ezzel indítjuk a mai műsort, aztán pedig jövünk hozzátok vissza hamarosan, itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor csapjunk is bele ebbe a jó emberes témánkba. Már is azzal kezdjük a mai műsorunkat, hogy ki dönti el, hogy ki a jó ember. A jóságról alkotó képünket már gyermekkorunktól formálja a családunk, a környezetünk, a kultúránk és időnként a vallásunk is. Nem biztos azonban, hogy ugyanazt az embert minden közösség és minden élethelyzet alapján egyformán jónak ítélnénk. Kérdezlek titeket, hogy mely tulajdonságok alapján mondjuk valakire leggyakrabban az, hogy jó ember?
2: Most visszatértünk a kiinduló pont.
3: Igen, és nem van jó ez a kiinduló pont. Hát figyelj, aki jó szívű, kedves, adakozó, jól viselkedik, mint gyerek, nincs vele gond, hát ez nagyon sok.
1: Na, most egy valami definiáljunk. Ez a jó dolog azért nehéz, mert valakinek az is jó, hogyha ütik, verik. Tehát, hogy vannak olyan élethelyzetben élő emberek, akik azt mondják, hogy nekik jó az, hogy folyamatosan mondjuk ostorra csapkodják
3: a feleket. Azok mazohisták, Robikám.
1: Értem, de nekik az a jó, érted? Nekünk az nem jó, ezért relatív az, hogy mi a jó.
3: Kinek mi a jó? Egyéntől ki.
2: Hát jó, de van egy általános jó, meg akkor lehet olyan, ami mondjuk valakinek.
1: De itt most nem arról van szó, hogy mi az általános jó. Arról van szó, hogy mitől jó ember egy jó ember. Hát valakinek az is jó ember, ha agyba főbe veli az asszonyát, mert az asszony azt szereti, és neki az a jó. Hát most ki mondjam azt meg neki, hogy nem jó? Hát nyilván mi azt mondjuk, mert nekünk nem lenne ez jó, de alapvetően, hogy neki az a jó. Vannak ilyen nagyon, nagyon erős, szélsőséges nézeteket való emberek, és az olyan embereknek az a jó.
3: Tehát ezeket emberekre kellene különbontani, tehát egyénileg neked mi a jó, és talán így tudnánk ezt megfogalmazni.
1: Én meg ezt úgy tudom megfogalmazni és definiálni, aztán majd mindjárt megcáfoltok, vagy egyetértek velem, hogy a jó az egy relatív fogalom, és mindenki maga dönts el, hogy neki mi a jó, és ki a jó ember.
3: Egyetértünk teljesen, tehát teljesen egyetértünk feled, mert mindenkinek más életszemlélete van, másképp nőtt föl, más családból jött, más vallást vall, tehát ez tényleg egyénre lehet csak bontani ezt a...
1: Igen, és pont ezért mondja Sanyi, hogy általánosítani, de nem lehet teljesen általánosítani, mert ami nekünk általánosan jó, az lehet a harmadiknak, meg általánosan nem jó. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nehéz definíció, és ezért tetszett ez a téma, hogy több szemszögből vizsgáljuk meg, hogy most mitől jó a jó. Hát nyilván egy olyan ember, amit ti is elmondtatok a műsor elején, az a jobb vagy jó ember kategóriába illik, de nekünk jó. Másnak lehet kiállhatatlan, hogyha mindig jót csinál.
3: Mindig jót nem lehet tenni.
1: Jó, nem mindig, valamikor... azt mondom, hogy többet. Tehát, hogyha ha empatikusabb, valaki az empátiát egy olyan dolognak tartja, hogy ő magának való, és ő annyira introvertált, hogy ő nem hajlandó közösségben úgy lenni.
3: Az például nekem egy nem jó ember, vagy nem mondom, hogy rossz ember, de az nem jó. Nekem. Mert
2: igen, arra nem mondhatjuk, hogy rossz ember, csak hogy egyszer nem hajlandó.
3: Igen, de ettől
2: nem lehet,
1: hogy
3: olyan. Igen. De még lehet, hogy adakozik, lehet, hogy
2: segít. De mondjuk ez nem igaz, ugye,
3: amit... Mert így gondolja, de attól még ő jó ember. Mert mondjuk introvertált.
2: Hát igen, de mondjuk az, ami elhangzott, hogy jaj, mert hát, hogy a jó ember mondhat nemet, vagy nem...
1: Nem. Hát, attól nem vagy jó ember, ha te nem tudsz nemet mondani.
2: Hát
3: attól jó ember hát vagy, hogy tudsz nemet mondani.
2: Tudsz nemet mondani, attól még lehetsz jó ember, persze.
1: De hogyha nem tudsz nemet mondani, akkor is jó ember tudsz lenni, csak az az embernek van egy olyan szorongás, hogy fél az elutasítástól. És ezért nem mond nemet akkor sem, amikor mondjuk nemet akar. Tehát ott valóban van a pszichológiának egy ilyen oldala, és ez igaz, attól még lehet jó ember az is, aki nem tud nemet mondani. Nincs a kettő, nem egyenesen arányos, és nem zárja ki egymást, amivel én például nem értem egyet a poszt alapján, mert azt mondta, hogy aki nem tud nemet mondani, azt értem, pszichológiai szempontból teljesen jogos és igaz az, hogy az olyan ember, aki nem tud nemet mondani, fél az elutasítástól, vagy egyszerűen nem tudja, fél attól, hogyha ha nemet mond, akkor őt kiközösítik, vagy ha mondjuk egy közösségnek ellen véleménye van, vagy egy közösségről neki más a vélemény, mint a többieknek, akkor őt kiközösítik. Tehát, hogy van, ez a fajta pszichológiai szorongás fennállhat, és ettől még lehető jó ember.
2: Vagy ugye úgy, hogy mit tudom én, azért nem mondom, mert azért kéne nemet mondani, ugye, mert akkor mit tudom én, túl sokat vállal be akár egy munka során, vagy egy bármilyen megbízatás.
1: Így van.
2: Bármi. Akkor, hogyha meg azt mondja, hogy akkor nemet mondok, azt meg, hát mit tudom én például most, amin egy művész, aki azt mondja, hogy most csinálni kéne kiállítást, egy festő, de hogy ezt a képet már nem fér bele, hogy megfesse, de azért mégiscsak azt mondja, hát csak nem utasítja, mert legközelebb nem lesz felkérés, vagy ugyanígy a zenésznél, vagy ugyanígy a...
1: Igen, de ez is egyfajta szorongás, de ugyanakkor igen, például, hogyha egy olyan munkád van, ezek a példák is jók, de egy általánosságban mondjuk egy olyan területen dolgozol, akár amiben mondjuk embereknek segítesz, egészségügy, stb. És nem, most itt nem főorvosokra gondolok meg ilyen magasabb, csak egyszeri ápoló vagy. És lehet, hogyha azt mondod, hogy te soha nem mondasz nemet egy adott műszakra, akkor te nem vagy jó ember, mert nem segítesz egyiken vagy másikon, de közben a kollégád meg akkor tud, hát nem muszáj neked mindig dolgozni. Vannak olyan emberek, akik túlságosan lelkiismeretesek, ami jó tulajdonság, viszont nem tudják a saját határaikat a nemmel kimondani. Tehát, hogy arra nem képesek, vagy nehezen képesek, és ezt tanulni kell amúgy, azt nem tudom, hogy tudjátok-e. Vannak emberek, akiknek én is ismerek olyat, aki nem tud nemet mondani. Tehát mindig azt mondja, hogy ő ezt is megcsinálja, azt is megcsinálja. És már szó szerint majd összeomlik a fáradtságtól.
2: Hát igen,
1: és mégis csinálja, és ugyanakkor például más életterületen meg ez kiütközik. És,
3: hát a kárára válik.
1: Így van, a hátrányára válik, így van. És a lényeg, azt akartam csak ezzel mondani, hogy az ilyen ember is azért csinálja, mert ő jót akar, mert segíteni akar, ami tök jó dolog. De milyen áron segítünk? Azon az áron, hogy közben magunkat tönkre tesszük, vagy magunkat eltávolítjuk másoktól, vagy nem tudom. Vagy pedig, és nem egy ilyen embert ismerek amúgy, vagy pedig azt mondjuk, hogy néha mondunk kevesebbet vállalunk, és akkor sokkal több időnk van magunkra, a családunkra, a környezetünkre, és mi is kiegyensúlyozottabbak vagyunk.
3: Ez a sok igenmondás, és a mindent elvállalunk, mindent megcsinálunk, ez azért kiütközik egy idő után, mert nem tudsz teljes mértékűleg megfelelni egyiknek sem.
1: Hát meg a teljesítményen is meglátszik. Most gondolj bele abból, hogy te állandóan dolgozol, és egy idő után már nem úgy tudsz teljesíteni, és érzed saját magadon is. Tehát egy idő után az is nemet fog mondani, mert rá kényszerül a nem mondására, csak nehezebben mondja ki azt a nemet. Hát, két véglet van.
2: Hát igen,
1: ez esetben vagy az van, hogy észreveszi, ez a jobbik eset, és akkor tényleg megpróbálja visszafogni magát, ilyet is ismerek, vagy már csak akkor vette észre magát, amikor belerokkant, ilyet is ismerek, és akkor már késő. Tehát, hogy mind a kettő esetben ez nem jó semmiképp. Viszont a szándék vagy a cselekedet számít többet, ha valaki jóságát szeretnénk megítélni. Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő. Mert az oké, hogy a cselekedet, azt szokták mondani, hogy a tettek többet érnek, mint a szavak. Az igaz. Viszont, hogyha te valamilyen oknál fogva mégse tudsz valakivel jót tenni, de mással jót teszel, akkor a szándék ott volt, és az is számít, és néha a szándék is, szokták ezt mondani, néha a szándék többet jelent, mint egy valódi tett. Hát ha már szándék ott van, is egy jó dolog.
2: Hát igen, persze, tehát kérdés, hogy aztán azt igen, mennyire tudja valósítani, mire vállalkozik, amit megtenne bármilyen jótékonyság, vagy bármi, amit gondol.
3: Én a szándékot itt kevésnek találom.
2: De azért...
3: Hát a szándék az kevés, tehát az, hogy nekem szándékomban volt, az olyan...
1: De a jó szándék az ott van.
3: Dolog,
1: tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, Karina, hogy szemléltessen. Egy nagyon egyszerű példát, hogy szemléltessen veled is a hallgatókkal. Például teszem föl, Sanyi megszorul és kér 10 000 forintot, és azt mondod, hogy hát Sanyikám, én csak 1 000-est tudok adni, azt odaadom. A szándékod megvolt, hogy kisegítsd, de nem tudtad azzal kisegíteni, amennyivel ő szerette volna. Vagy egy másik eset, hogy te nem tudsz adni, mert meg vagy szorulva, de a szándékod ott van, hogy adjál, mert ha lenne rá lehetőséged, adnál.
3: Oké, de ebben a másik fél egyedemben Sándor rohadtul nincs kisegítve.
1: Nincs kisegítve, de azt mondja, hogy látja a szándékodat, és értékeli azt, és becsüli azt, hogy te tisztességes.
2: Jó, de mondjuk, ha...
1: Nem pedig ígérgetsz össze-vissza, és azt mondod, hogy jó, majd jövő hónapból adom, vagy majd akkor adom, na, érted?
2: És akkor, igen, és elodázod, és akkor tudod, hogy úgyse tudsz adni, és akkor...
1: És akkor az ugye becsületed az én szemembe elveszik, mert onnantól kezdve miért bízzak én meg benned, hogyha
3: jó,
1: még az
3: várjál, ez
1: őszinte
3: már a
1: jó szándékon
3: túl,
1: meg sincs.
3: Ez a szándékon már túlmutat, mert ez egy kamuzás.
1: Igen, de az már nem szándék, Karina, az pont az ellenkezője, és a kamuzással hogy... eltolod magadtól másikat.
3: Igen,
1: de
3: igen, igen, igen, igen, és nem vagyok őszinte.
1: Igen, de hogyha te őszinte vagy és jó szándékú, azt az ember értékeli, szerintem.
3: Ugye, most Sanyi, én nem adok kölcsön senkinek, de a szándék megvolt, hogy valamikor egyszer az előző, vagy a következő életemben adjak neked kölcsön, de ne aludj, Sanyi, én senkinek nem adok.
1: Jó, ez a kölcsön példa, csak
3: meg a szándék sem volt meg.
2: Ha ez az alapvetés, akkor mondjuk már nincs szándék.
3: Akkor nincs szándék, tehát nálam nincs szándék, mert én nem adok kölcsön.
1: Igen, de ez egy másik dolog, csak azért mondtam ezt a példát, mert így tudod érzékelni, hogy mi az, hogy szándék, és a másik méltányolja.
3: Én akkor is kevésnek tartom a szándékot, de legyen mondjuk 10% a szándék, és 90% a tényleges adók segítés.
1: Én ezt nem kategorizálnám be százalékokra, te így vagy. Még egy kérdés, és megyünk zenélni, hogy mennyire befolyásolja a jóságról alkotott képünket a családi neveltetésünk, a vallásunk és a társadalmi környezetünk.
2: Hát ez mind nyilván valamilyen
3: szinten. Hát ez attól függ, igen, hogy igen. Hogy nőttünk föl, milyen vallásunk van, hiszünk-e, nem hiszünk-e. Hát az biztos, hogy az én rossz tapasztalatom. Hát vegyük úgy, rossz tapasztalatom. Azok az emberek, akik bármiben hisznek, ami megfoghatatlan, de mégis megfogható,
1: köszönöm.
3: Azok kevesebb jó szándékkal vannak megáldva.
1: Kikérem magamnak!
3: Szóval igen, de tettekben nem. Tehát én azt tapasztaltam, hogy akik hisznek valamiben, azok szóban persze segítünk, hogy ne itt vagyunk mellett, ezt fogjuk a kezed, de amikor tényleges segítség kell, akkor eltűnnek, mint a kámfor.
1: Halljátok, Karina elmondta a véleményét rólam.
3: Én nagyon sokszor tapasztaltam. Tehát legalább 50-100 esetben.
1: De azért tedd egy hozzá, hogy tisztelt a kivételnek.
2: A rossz
3: emberekkel. Nálam nincs kivétel, mert én egyetlen egy kivételt nem tudok.
2: A rossz
1: jó, akkor én sem vagyok kivétel. Én hiszek.
3: Jó, de te nem úgy hiszel, hanem te csak amúgy hiszel.
1: Nem, mi az, hogy amúgy hiszek? Hát figyelj, nem tudod, állj, te egy valamit összekeverjünk. A hit meg a vallás két különböző dolog. Te akkor a vallásos emberekről beszélsz, nem a hit. Nem azokról, akik valamiben, vagy valakinek, vagy valami megfoghatatlanban hisznek. Mert a kettő az nem ugyanaz.
2: Igen, mert akkor te lehet, hogy, olyanokat ismersz, igen, akik egyébként bőszen járnak a templomba, de Amúgy.
3: Hát lehet, igen. De, akkor
1: de azok a vallásosok, azok nem felté, azok is lehet, hogy hisznek, sőt biztos, mert általában hisznek.
2: Nagy részük, vagy
1: nagy részük hisz. Tehát nem mondom, hogy nem, csak azt gondolom, hogy aki hisz, az ez mindenkire nem igaz. És nem, azon, nem azok nem a környezetem belül is ismerek olyat, Karina, akire ez nem igaz, aki jó, vallásos. Jó, vannak kivételek.
3: A család az azért befolyásol ebben kapcsolatban, mert amilyen neveltetést kaptál, amit látsz otthon. Ha egy nagyon zsugori, nagyon fogához veri a garast családod van, akkor te is elképzelhetően azzé válsz. Ha egy kicsit adakozóbb, jó szívű családod van, akit látod, hogy a szomszéd azt, hogy nem zalgatja el, mikor átmegy egy kis lisztért, meg sóért, akkor te is ezt a vonalat viszed. Ha pazarló és jótékonykodásra képtelen családod van, akkor te is ugyanilyen leszel. Mindent hozol otthonról szerintem. Tehát amilyen a családod, olyanná válsz te is.
1: Hát igen, a család, a környezet, ezek mind befolyásolják, hogy te mit értesz jó alatt, és nem csak a jó ember, csak maga a jóság fogalma alatt.
3: A jóság,
1: tehát igen. A neveltetés kérdése elsősorban, én azt gondolom.
3: És akkor mi volt még a család, a hit, nem is tudom, mi volt még. Ami
1: mondom, az volt a kérdés, hogy mennyire befolyásolja a jóságról alkotott képet a családi neveltetésünk, a vallásunk és a társadalmi környezetünk. Ez mind befolyásolja.
3: Na igen, itt a társadalmi környezet.
1: Ez mind befolyásolja.
3: Hát a társadalmi környezet az mindig arra biztat, és most is régen is arra biztatott, hogy ha van, akkor adjál. Ha tudsz segíteni, segítsél. Tehát ez most is, most jobban, de régebben is erre biztatott, hogy oszd meg azokkal az emberekkel, akiknek nincsenek. Tehát akinek nincs.
1: De ez nagyon jó dolog alapvetően. Én is úgy vagyok, hogy ha mi nekem van, és úgy van, hát most se vizet, se ételt, sem ilyen dolgokat nem fogok senkitől sajnálni, úgy általánosságban, meg azt gondolom, hogy nyilván, ha az ember megteheti, hogy adjon, akkor adjon. Nyilván nem az utca embernének, meg bárkinek, akár mondjuk azoknak is lehet egy százas, de nem tudom, de alapvetően nyilván, hogyha valaki megkeres, megszorul, barát, családtag, rokon, ismerős, hát az ember megteti, miért ne segítsen, ha megteti.
3: Én nekem azért ezzel mondjuk fenntartásaim vannak, de...
1: Most mondtad ugyanezt el, Karina, most meg kérdőjelezed, te mondtad ugyanezt el, én csak csatlakoztam.
3: Nem, én csak annyit mondom, hogy ez a család rokon 100 éves, ki tudja milyen ismerős, tehát avval azért én fenntartásaim vannak, hogy...
1: Ja jó, oké, csak tedd hozzá, hogy mi ez a fenntartásod, mert félreérthető volt, de így már értem.
3: Érted, tehát nem mindenkinek fogok én azért, meg én mondjuk
1: azt, nem... Azt én nem mondtam, hogy mindenkinek, csak az, hogyha van rá lehetőség. Igen,
3: hát
1: akkor
3: én még akkor sem, én egy nagyon rossz neveltetést adtam, nem adunk kölcsön senkinek, mert abból csak baj van.
1: És te azt mondod, hogy nem adod kölcsön a szíved, se a szád.
3: Semmit. Én nem szeretek. Én ha adok, úgy adok, hogy azt nem kell visszaadni. Hát én úgy adok, hogy tessék, itt van neked, mert szeretlek, de én nem.
2: Hát igen,
3: nem,
2: az megint egy dolog, igen.
3: Hát hogy én kölcsön, na nem, egyszer kölcsön adtam kölcsön, abból is csak a baj volt, úgyhogy én megfogadtam, hogy soha többet. Ha adok, azt én odaadom.
1: Na, én amondó vagyok, nem hogy ez legyen most a zárszó, zenélünk kicsit. Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, jön Kovács meg a Vega. She just wants to be beautiful, she goes. Elette viszont Alessia, vagy Alessia, vagy Alessia Cara felvétele fog felcsendülni, utána jön Kovászki meg a Vega. Felcseréltem a dalokat, bocsánat.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közel hozzád Lépés Rádió és Kovalszki meg a Vega dala után megyünk tovább itt a Lépés délutánban is, illetve a Lépés délután podcastben, méghozzá azzal így a hírek előtt, hogy segítőkészség, empátia és rejtett elvárások. A pszichobanya írása szerint az állandó önfeláldozás még nem feltétlenül bizonyítja valakinek a jóságát. Az érett empátia nem azt jelenti, hogy átvesszük mások minden terhét, hanem azt, hogy megértjük őket, miközben megőrizzük a saját lelki egyensúlyunkat. Lehet-e valóban őzetlen egy segítség, vagy tudatosabb, illetve tudat alatt mindig várunk érte valamit?
2: Hát a segítségnek szerintem mindig önzetlennek kell lenni. Vagy segítesz, vagy akkor ne segítsél.
1: Igen, viszont van egy kérdésem, Karina, bocsi. De mondjad, meghallgatlak. Jó, majd utána, bocsi, csak már nagyon túl buzgó
2: vagyok. Ha elvársz a segítséged fejében bármit is, hát az már nem segítség. Tehát az már pofátlanság.
3: Igen, az már egy kicsit ilyen üdvetszerű, vagy érdek.
2: Hát az üdvetszerű, nem már... mondom ki, mi, de igen.
3: Jó, de most az más, hogy mit tudom én, tudod, hogy ez már nem ilyen segítség téma, hogy nem tudom, azt mondom, hogy mit tudom én cseréljünk, nem tudom, valamit, én adok neked egy májkonzervet, te meg adsz egy halat, azt jó van, mert most ez van. Hát ez most az egy dolog, de hogyha azt mondom, hogy nekem se májkonzervem, se halam, és éhes vagyok, akkor te most felajánlsz egy halkonzervet, azt mondod, hogy hát ez van, de ezt te nem kéred vissza, önzetlenül felajánlod. Most én, hogy szeretem, vagy nem szeretem a halat, ez van, ha éhes vagyok, meg kell. De amúgy megkaptam egy...
1: Igen, viszont nekem felmerül egy másik kérdés ebből. Hol húzódik az a határ, ameddig segíthetsz? Én most arra gondolok, hogy te például, mondjuk, meg ez igaz is, barátok vagyunk, barátom vagy, és te azt mondod, hogy segítsek már valamiben, ami ezt te annyira nem értesz én jobban, és...

0: és csinálja meg ezt vagy azt. Ezt megkérsz egyszer, megkérsz kétszer, megkérsz háromszor. Hol a határ, amikor már azt mondod, hogy nem segítek tovább, mert ez annyi időmet elvesz, hogy az időm a legdrágább valutám, én már pedig ez igaz mindenkinek, és nekem ez már nem fér, ez már nem barátság, mert nem segítség kérdése, vagy nem kérdése, hanem egyszerűen ez már túlmegy a segítség kérésen. Tehát hol van szerintetek az a határ, amikor meg kell húznod azt a vonalat, azt mondod, hogy nem?
1: Hát figyelj, számokban nem lehet érni, hogy mit tudom, én elszámolok 10-ig, és a 12. segítségnél azt mondom, hogy figyelj, nem. Tehát ez a segítség mértéke és az idő. Tehát hétvégén például senkit nem fogok fölhívni azért, hogyha nincs extra tényleg SOS. Tehát mondjuk van mindenkinek egy munkaideje, mondjuk reggel 6-tól délután 4-ig, akkor 5 órakor, vagy 4 óra 2 perckor nem fogom zaklatni azon, hogy te figyelj, nekem rögtön azonnal segíts. Tehát a másoknak az ideje, az energiája, a családi állapota és a kötelessége után talán felvetődhet bennem, hogy megkérem, hogy segítsen. Tehát amikor pofátlanul sokszor minden áldott nap rád telepszem, és azt mondom, hogy te figyelj, Robi, meg kéne már megint oldanod, mert figyelj, én ezt haladni akarok vele, rohadtul kéne, de nincs határidőm, ráérek 10 év múlva is. De nem, tehát segíts nekem, és mindig, hát én azért egy 4-5 alkalom után azt mondom,
0: jó, de amikor azt is mondod, nem. Karina, most őszintén azt mondod, hogy ó, ráér az, amikor van idő. Oké, de az ember meg úgy van vele, legalábbis én, hogy minél hamarabb csinálja meg, mert túl vagyok rajta, és nem kell vele foglalkoznom, és le tudok feküdni mondjuk filmet nézni. Tehát, hogy általában az emberek ezzel így vannak, nem? Legalábbis én így szoktam vele lenni, hogy inkább megoldani.
1: Igen, ebben az emberek így vannak. Van saját dolgot, saját bajot, még tett, nem. Tehát van az embereknek elég dolguk. Egyszer-kétszer az ember persze megkéri. De mikor már harmadszor, negyedszer nekem az már mondjuk sok. Tehát én szerintem az már sok. Tehát néha tehát meg lehet az kérni, sok. Néha.
0: Szerintem néha. Meg azon múlik, hogy az adott illető, aki kér, az egyrészt nyilván azt mondja, hogy ráér, amikor ráérsz, oké. De amikor már sokadjára kér, és egyszerűen az embernek néha ideje nincs arra, hogy megcsinálja, de mégis valahol engem például az valahogy zavar, amikor egy feladat van előttem, és nem oldom meg, vagy nem próbálom. Nyilván nagyon fáradt vagyok, akkor nem zavar, akkor már nem érdekel, akkor már bármi van, akkor van holnap is nap, nem fogom ezen idegeskedni, vagy gürizni. De alapvetően meg, ha az ember éppen van egy kis szabad ideje, akkor ha segítséget kérnek, azt veszi előbb, mert szeretne túl lenni rajta, legalábbis én ezzel így vagyok.
1: Én ezzel ugyanígy vagyok, és ebben teljesen egyetértünk. Nem, én a segítségkérésnek is van egy határa, tehát az embernek tiszteletbe kell tartani a másik idejét, energiáját, stb. És nem is lehet például az sem, hogy te figyelj, segíts nekem már a 102. és én kifizetem, én majd honorárak, hát az ember idejét. Tehát van nekem más dolgom is, vagy old meg, vagy olyan dolgot csinálj, amit te is meg tudsz oldani. A néhai segítségkérés az jó, de az állandó az már teher. Az már teher, számomra.
2: Igen, pláne, ha valami olyasmiért kérek segítséget, ami nem akkora horvejű, csak így nekem fontos, vagy az én, mert tehát akkor azt végig kell gondolni, hogy most akkor hányszor.
1: Hát igen, mert az ember így tudtam megunja, meg hát mondjuk nekem pofám nem lenne 100-200 segítséget kérni. Tehát egyszer-kétszer oké, okay, vagy amit tényleg nem tudok, és tényleg nem értek hozzá, mert van olyan, az nem ért hozzá. Abban segítséget kérsz. Na de mértékkel.
0: Jó, miért? Következő kérdés, mert szorít az idő 3 percünk van, hogy mikor segítünk többet azzal, valaki mellett állunk, és mikor azzal hagyjuk önállóan megoldani a problémáját. Hát az, hogy mellette állok, attól még hagyhatom megoldani a problémáját, tehát inkább az, hogy inkább ezt a kérdést is úgy tenném fel, vagy úgy lenne helyes talán a kérdezőnek, így javaslom, de köszönjük a kérdést, hogy nem az, hogy mellé állok, hanem amikor segítek, vagy amikor hagyom, hogy megoldja magának, mert ez így sokkal reálisabb. Az, hogy mellé állok, attól még én hagyom szerintem, hogy megoldja.
2: Hát, hogy igen, mellette lesz, követheted, vagy lekövetheted, hogy csinálja, de igen, ugyanakkor.
1: Hát a mellé állsz az azért jó, mert hogyha valamit hibázik, pontosan ott vagy, és tudsz neki segíteni. Hát, ha nem tud tovább haladni. De vannak olyan dolgok, amiben például nálam, és általában ez úgy szokott tenni, hogy amit nem tudok, hiába állsz ott mellettem, nem tudom. Én inkább felrakom a kezem, és csináld meg helyettem.
0: De abból te nem tanulsz. Tehát, hogyha melléd állok, és én ütöm a vasat, abból tanulsz. De abból nem tanulsz, ha más megcsinál. És én például jobb szeretem, amikor valaki mellém áll, és hagyja, hogy megcsinálja, még hogyha rosszul is, és közbe kijavít, mert abból tudok tanulni. De abból soha nem tanultam semmit, hogyha feltezem a kezem, és azt mondom, jó, ezt old meg. Persze, vannak jó, olyan életterületek, amikor ezt kell tenni.
1: Bizonyos esetekben, én saját önmagamból bizonyos esetekben, nekem az sokkal nagyobb segítség a megcsinált helyettem, mert én tudom, hogy nem fogja fel az agyam, nem jut be, nem értek hozzá, nem fogom megtanulni, de alapból igazad van, ha én csinálom meg, és abba biztos sokkal többet tanulok. Ebben igazad van, bizonyos esetekben.
0: No, és még egy gyors kérdés gyorsan a hírek előtt, hogy szerintetek jó embernek nevezhető-e valaki, aki együtt érez másokkal, de nem minden esetben vállalja át a gondjaikat? Igen. Igen. Hát, egy szóval válaszolok, igen.
2: Hát vállalni nem. Nem hát, kell mindent.
1: Hát, igen, nem is tudsz átvált. Tehát azért te gondod.
2: Együtt érezni bárki.
1: Azt nagyon tudunk, együtt érezni, hogy nagyon jók vagyunk.
2: Az működhet.
1: De hát miért vállalnánk át más gondját?
0: Hát jó, de vannak tőle az ilyen nagyon önfeladó, átvállaló emberek is, akik azt mondják, hogy...
1: De hát az én gondom. Hát ott vagyok, feled fogom a kezed, de nem vállalom, hát nem is tudod átvállalni.
0: Viszont legyen ez most a zárszó, jönnek itt a Lépés Rádióban a friss információk, aztán következő órában folytatjuk, illetve... Nyilván itt a Lépés délután podcastben is ne kapcsoljatok sehova, hallgassatok minket továbbra is, és ha nem tettétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Lépés Rádió Kötél Official néven vagyunk fent a YouTube-on, ha még nem tetted meg, tedd meg, hogy feliratkozol, most pedig jönnek a hírek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légi úton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A magyar államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti-óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
12: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
11: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
12: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
11: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
12: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
11: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
13: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Hol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Margaret Island dala után, az eső után, az első mentes napot kívánok mindenkinek, bár jelenleg országszerte több helyen esik az eső. Karina pont most mondta, hogy Budapesten is, itt Debrecenben is az előbb esett, most éppen nem tudom, hogy esik-e, de nem hallom ide bent, az előbb, amikor kiebb jártam a lakásból, ott hallatszott, hogy esik. Viszont ennyit az időjárásról, folytatjuk témánkat, méghozzá a hibák, önismeret és a felelősségvállalás. Ez egy nagyon-nagyon jó téma és blokk. Nézzük, hogy akkor miről is beszélünk. Jó embernek lenni nem jelent hibátlanságot. Talán sokkal többet árul el rólunk, hogy hogyan viselkedünk egy rossz döntés után. Mentegetőzünk, másokat hibáztatunk, vagy felismerjük a saját felelősségünket, és megpróbáljuk helyrehozni, amit elrontottunk. Kérdezlek titeket, hogy lehet-e valaki jó ember annak ellenére, hogy időnként súlyosan megbánt másokat vagy rossz döntéseket hoz? Igen, lehet. Azért, mert az ember a saját bőrén tanulja meg legjobban, a hibái által tanul legjobban, és azért, mert adott esetben én mondjuk megbántom Karinát meg Sanyit, előfordult már rá, volt rá példa az élet folyamán, ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őket barátként, vagy nem azt jelenti, hogy kollégaként nem tisztelem őket, hanem csak arról van szó, hogy adott esetben az én véleményem, vagy az én döntésem, vagy az én meglátásom, az nem egyezett az övékkel, de még egy párkapcsolaton belül sem kell mindig mindenben egyet érteni, csak hagyni kell a másikat úgymond érvényesülni.
2: Olyan szépen mondtad.
3: Igen, ez valóban.
2: Hát ez az együtt gondolkodás, az nagyon jó dolog, hogy előre vigyen egy kapcsolatot. Az együtt gondolkodás nagyon jó, ha előre visz egy munkafolyamatot. De attól, mert én nemet mondok, vagy attól, mert nekem más a véleményem, vagy attól, mert én mondjuk kritikusabb vagyok mások szemében, mondjuk a párom, a főnököm, az anyám, apám szerint, attól én még jó ember vagyok. Tehát a kritika és a rossz döntések, azok nem zárják ki azt, hogy te attól még jó ember vagy.
3: Igen,
2: tehát én is döntöttem sokszor rosszul életemben, én is fölteszem a kezem, ha hibázom, én mindig fölteszem, és én erre tanítom a lányomat is, és erre tanítom a környezetemet is, hogy nem baj, ha kimondod azt, amit gondolsz. Nem baj, ha hibázol. Mert a hibákból tanulunk, ahogy Robi is mondta.
1: Igen, de nem csak a hibákra gondolok én most elsősorban, hanem például, hogyha rossz döntéseket hozok. Volt már olyan, hogy rossz döntés hoztam az életem folyamatosan, de mindannyiunknak volt olyan, amikor hát ha nem is megbántunk egy adott döntést, de azt mondtuk, hogy hát ezt más választottam volna, máshogy döntöttem volna egy adott szituációban, akkor az jobb lett volna, de ezt csak utólag látod meg. És ilyen mindenkinek az életében van. Teljesen mindegy, hogy most milyen életterületet nézünk. Szerintem mindenkinek az életében van, amikor olyat mond, úgy dönt, és attól még jó ember, azért, mert hibázik, azért, mert hoz egy rossz döntést. De az is, hogy rossz döntés, relatív, mert kinek mi a rossz döntés? Lehet, hogy ami úgy általában rossz döntés, vagy rájönk arra, hogy hát ettől lett volna jobb döntés, és amúgy meg nem olyannyira rossz, tehát annak is megvan a jó oldal. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy jó ember valaki, az a hibázás, a rossz döntések, és az, hogy néha kritikusak vagyunk magunkkal és másokkal szemben, az nem befolyásolja a jóságot.
2: Azt az jól is elsülhet igazából. Tehát lehet, hogy a rossz döntésed miatt te sokkal jobban jársz, mert utólag belátod, hogy milyen jó, hogy ilyen rosszul döntöttem, mert ez másképp sült el például. Tehát...
1: Na most... A következő kérdés azért nagyon jó kérdés, hogy mitől válik hitelessé egy bocsánatkérés? A kimondott szavaktól, a jóvátételből, vagy a későbbi viselkedés megváltozásától. Hát az, és erre most röviden reagálok, aztán a többieknek átadom a szót, az, hogy én kimondom, és esetleg még próbálom jóvá tenni azt a bizonyos dolgot, az nagyon jó. Az, hogy én megváltoztassam a viselkedésemet, vagy később, nyilván az ember, ahogy él, úgy változik. Tehát folyamatosan változunk az élet folyamán, ahogy megszületünk, gyerek vagyunk, felnővünk, megöregszünk, stb. Az élet folyamán folyamatosan tapasztalunk, fejlődünk. De olyan szintű gyökeres változást meg nem lehet várni. Tehát az, hogy például én nekem van egy hitvallásom, egy meggyőződésem valamiről, nyilván változtatok rajta, látom azt, hogy az úgy nem jó, vagy arra nem megy, és az ember alkalmazkodik, meg próbál, de az, hogy teljesen gyökerében kifordul, egy fa se fordul a gyökeréből magától, csak akkor, hogyha kifordítják. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a változás dolog, ezzel csak csinyán bánjunk. Senkit nem lehet megváltoztatni, csak a két ember is egy kapcsolatban egymáshoz formálódik, egymáshoz idomul, és azáltal változik, de az nem megváltoztatás.
2: Én a jóvátételt tartom, ezt a középső kis apró megbújt kedves szót, tehát hogyha én elrontok valamit, azt mondhatom, hogy figyelj, bocs, az is egy nagyon jó leső érzés a másik ember részére, mert tudatod vele, hogy figyelj, beláttam, hogy hibáztam, fejet hajtok és bocsánatot kérek. Tehát lehet kicsi, szerintem... nagy hiba, közepes, tök mindegy. De a jóvátétel számomra az, hogy megpróbálom jóvá tenni azt, hogy hibáztam. Tehát azt mondom, hogy valamit megígérek például, és elfelejtem, vagy nem tudom megtenni, és mégiscsak megteszem, mert megígértem. Tehát jóvá tettem a hibámat, szerintem az a legkorrektebb és legtisztességesebb.
1: Igen, de vannak élethelyzetek, amikor nem tudsz jóvá tenni, és én azt gondolom, hogy a kérdés
2: adott... valamilyen szinten, tehát nem csak tárgyi, én erkölcsi, eszmei jóvátétel is, tehát nem csak tárgyi.
1: Én azt gondolom, hogy az őszinte megbánás a leghitelesebb. Nem feltétlen kell jóvá tenni, hogyha te őszintén megbánva bocsánatot kérsz, és azt mondod, hogy igen, hibáztam, és szembenézel a másikkal, és önmagaddal is, akkor már az hiteles. Amikor valaki úgy kér bocsánatot, hogy egyébként meg nem fogadja el önmagával, hogy ő hibázott. Tehát például azt mondom, Karina, bocsi, de én egyébként meg magamban azt mondom, hogy jó, hát jó, bocsánatot kértem, mert amúgy meg haragba lennénk, és nincs értelme, de én akkor se így gondolom, az nem lesz hiteles bocsánatkérés. Tehát, hogy a jóvátétel az már nálam inkább egy extra pont, nyilván, hogyha valami olyan van, akkor lehet, de például most azt nem tudod jóvá tenni, ha véletlenül mondjuk olyat mondok, vagy olyat mondasz, amire mondjuk ne adj Isten megsértődöm, és akkor most hogy teszed jóvá?
2: Oda bújok.
1: De ha nem vagy itt fizikailag, nem tudod jóvá tenni.
2: Az embert, de azt lelkileg tudom jóvá tenni.
1: Igen, de az nem feltétlen hívnám jóvá tételnek, nekem elég az őszinte megbánás. És nekem attól hiteles egy bocsánat kérdés, őszinte megbánás. Én például nem vagyok egy haragtartó. Én megbocsátok, de nem felejtek. Tehát, hogyha te engem úgy megbántasz, hogy én erre megsértődök, de a műsor meg a kollegialitás kedvéért azt mondom, hogy jó, én bocsánatot kérek, a szívből fog jönni, őszinte is hiteles lesz, de attól nem fogom elfelejteni neked azt, és valószínűleg nem lesz a kapcsolatunk onnantól kezdve a jövőre nézem már ugyanolyan, mert azt nem fogom elfelejteni. De nem fog haragudni sem.
3: Hanem, hogy fogadod a bocsánatkérést. De csak te vagy megbántva, ugye? Végül is ezt laltad. De egyébként én is azzal értek egyet, igen, hogy az a lényeg, hogy őszinte legyen. Aztán van olyan, hogy mit tudom én, az illető nem fogadja el a bocsánatkérésért, mert azt mondja, hogy hát ez jó, tehát hogy ez nem tudsz mit csinálni, te megtetted, majd megemészti magában, vagy helyre rakja, vagy csinál valamit. Ha akarja, akkor számolja és bármilyen kapcsolatban, amiben voltatok, vagy kollegális kapcsolatot, de ha azt nem tudja felszámolni, és mégis együtt kell dolgozni, azért akkor át kell gondolni, hogy mit komplexel, vagy hogy elfogadod-e a bocsánatkérést, de bocsánatkérésnek szerintem is őszintének kell lennie, mert vagy csak úgy. Hát persze meg lehet tenni, hogy azt mondta, hogy oké, megtettem, de egy gyerekkoromban is mindig ezt gondoltam erről, akkor utáltam ezt az egész. Kérjél, bocsánat, hogy jól légy szíves, kisfiam, mert megbántottad a nagypapát, a bácsit, a nénit, a nem tudom ki. Akkor én mindig azt gondoltam, hogy hát ezt azzal tudod jóvá tenni, hogy mit tudom, én nem viselkedsz így, vagy nem beszélsz csúnyán, vagy nem mondasz olyat, vagy éppen amilyen dolog miatt, ugye, mondjuk még egy gyereknek bocsánatot kell kérnie. De hát felnőtt korban persze már sok másért kérhetünk bocsánatot, amikről tudjuk, hogy szót tettük, és nem csak úgy, hogy mint egy gyerek, aki még nem méri fel azt, hogy éppen
1: miről
3: vetett el.
1: Az őszinte megbánás a legfontosabb szerintem ez esetben.
3: Igen.
1: Mennyiben magyarázhatják a múltbeli sérüléseink a másokkal szembeni viselkedésünket, és mennyiben maradunk felelősek érte? A kérdés második felére azt mondom, hogy felelősek mindig maradunk azért, amit csináltunk, vagy amit kaptunk, vagy amit adunk. Elsősorban amit adunk, azért vagyunk felelősek, amit mi csinálunk. De az, hogy a múltbeli sérüléseink a második szembeni viselkedésünket, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen mindig magyarázható. Mert azért, mert engem Mariska megbántott, azért én a Juliskára miért haragudjak, vagy a Pistikére, vagy a Józsikára, mert a Ferike elküldött oda, ahova nem kell. Tehát, hogy értitek, amit mondok?
3: Igen,
1: nyilván,
3: másokon
1: hogy
3: ezt persze nincs értelme.
1: Nincs értelme másokra rávetíteni azt, amit én mondjuk sérelemként hordozok, de hogyha hordozom, az a baj. Inkább azt gondolom, hogy le kell tudni tenni, és ez már tényleg egy ilyen pszichológiai feladat, hogy például sok a sérelmed, és vannak emberek, akik nem tudják letenni a sérelmeiket, hanem folyamatosan húzzák, tonják, rávetítik a másikra, a harmadikra, a negyedikre, és alapvetően már úgy állnak az ötödikhez hozzá, mert mondjuk azt mondják, hogy én csalódtam már annyit, hogy én nem merek megbízni már abban, és nem merek hozzá közelebb menni, vagy közelebb engedni magamhoz.
2: A régi sérelmeket mindig le kell zárni, tehát egy sérelem halmazzal, batyúval nem bandukolhatsz végig egész életedbe, mert akkor egy megkeseredett, egyedülálló kis remet ember leszel, mert nem lehet a mások sérelmét mindenkire rávetíteni.
1: Igen, de vannak emberek, Karin, akik nem képesek lezárni. Olyan esetben érdemes szakemberhez fordulni, olyan barátokat keresni, akik meghallgatnak, akikkel megbeszélheted a sérelmeidet, de soha nem szabad egy teljesen más idegen emberre rávetíteni. Tehát, hogy ez egy akkora baromság, amúgy jó, nem baromság, mert sajnos tényleg vannak olyan emberek, akik így viselkednek. Vagy
2: hát, akik nem tudnak túllépni a régi sérelmeken, és azokat hajszolják. Csak az, de hát abból nem tudnak kilépni.
1: Látod, én ezért bocsátom meg a sérelmeimet, mert akkor el tudom engedni, de magát az adott esetet akkor se felejtem el. Mert az ott marad, de ez nem sérelemként marad, csak tudom, hogy ez az emberhez, tudom, hogy hányadán állok az adott emberrel. És akkor szerintem úgy tisztában vagyok, hogy ő mire képes, ő tőle mire számíthatok onnantól kezdve.
3: Igen, mondjuk itt is a keresztényi hozzáállás szerint el is kéne felejteni, ugye, mert Jézus is mondta, hogy bocsáss meg nekik, hogy nem tudják, mit cselekszenek.
1: De hát, az más, de Jézus nem mondja, Jézus nem mondja azt, hogy felejtsd el. Azt mondja, bocsáss meg nekik, uram, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az nem egyenesen arányos azzal, hogy elfelejtik. Azért, mert nem tudják, mit cselekszenek, az azt jelenti, hogy adott pillanatban nem tudják, mit cselekszenek, viszont az nem azt jelenti, hogy ezt el is kell felejteni. Tehát, hogy a kettő nem ugyanazt mondja, legalábbis az én értelmezésemben, aztán lehet, hogy én értelmezem.
3: Hát, nem tudom, igen, én azért nem
2: biztos. Ezért vagyok én ateista.
1: Szerintem menjünk, zenéljünk egy kicsit, aztán jövünk vissza. Tartsatok velünk továbbra is.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Rabmadár.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. És megyünk is tovább, méghozzá lassan műsorunk végéhez érünk. Határok, erkölcsi bátorság és a belső iránytű. Erről beszélgetünk most. A jó emberről sokan azt gondolják, hogy mindig kedves, engedékeny és békés. A poszt ezzel szemben azt állítja, hogy az érett ember képes nemet mondani, megvéden önmagát és másokat, valamint akkor is kitartani az értékei mellett, ha ezért nem jár elismerés. Összeegyeztethető-e a jósággal a határozott visszautasítás, a konfliktus vállalása vagy egy kapcsolat megszakítása?
3: Igen.
4: Hát természetesen.
3: Lehet egyeztetni, mert hát végül is attól még, hogy jó vagyok, azért nem kell minden.
4: Hát attól, mert hogy vagy jó minden, vagy, nem, igen. Nem.
2: Egyetértek veletek, szerintem is ez simán belefér. Azért, mert adott esetben egy dolog miatt, vagy dologot határozaton visszautasítok, vagy például megszakítok egy bármilyen kapcsolatot az életemben, mert az engem rombol nem épít, attól még én jó ember vagyok, akkor is, hogyha konfliktus vállalok egy adott vitában. Tehát most nincs abból semmi, attól még jó ember maradok.
4: Hát, az az igazság, hogy rá kell arra jönni az ember életében, hogy mit szeretne. Tehát ha azt szeretnéd, hogy mindig egy ilyen másodhegedűs legyél, vagy mindig mások igenlését kövesd, és a lábnyomán haladj, hát lehet így is élni, csak így nem érdemes. Hát az embernek, ha van egy véleménye, és nem bántasz meg vele, de ha megbántasz, akkor is. Nekem ez a véleményem, ezt ki fogom mondani.
2: De attól hát nem lehet jó ember lehetsz, tehát a kettő nem zárja ki egymást.
4: Hát nem lehet mindig mások elvárásai, mások mércéje szerint élni, mert egy ember az egy egész.
2: Vagy az is lehet, hogy adott embernek te rossz vagy, de a másiknak jó.
4: Pontosan, tehát meg kell válogatni, hogy kivel barátkozol, kivel beszélsz, és meg is kell, tehát nem állhatsz szóba mindenkivel, nem ölelheted az egész világot a kebledre, nem lehet mindenki a barátod.
2: Pontosítól, Karina, bárkivel szóba állhatsz, csak az nem mindegy, hogy kit engedsz magadhoz közel. Na, hát most az, mondom, hogy a szócán köszönnek neked, mert ismernek látásból, de egyébként azt se tudod, hogy kicsoda, csak egyszerűen köszön neked, mert arra felé lakik, vagy abba az utcába, ahol te élsz, hát nincs abból semmi, hát attól még ez semmi.
4: De ha nem köszönt, akkor sem haragudhatok rá, mert például elkezdődik.
2: Nem, de hogyha köszön, akkor nem illik visszaköszönni, mert az bunkóság, ha nem köszönsz
4: vissza. Nem. Tehát megteheti azt, hogy nem köszön, elmegy belletted. Megteheti.
2: Meg, de akkor már ez bunkóság szerintem.
4: Akkor nem köszönt, tudod, mi a jó? Nem kell visszaköszönni.
2: Hát akkor nem kell, de hogyha te rád ráköszön, akkor az bunkóság, ha te nem köszönsz vissza.
4: Az bunkóság, vissza kell köszönni, de megteheti azt, hogy nem köszön, elfordítja.
2: Ja persze, hogy megteheti, hát hogy ne tehetném.
4: Mindenki nem lehet a barátod, mindenki nem.
2: Persze.
4: Meg szelektálnod kell, az életedben vannak események, vannak az életedben szakaszok.
3: Persze, egyébként még így is megteheted, már csak just is azért, hogy is, hogy ráköszönsz. Hogy
4: jó,
3: tudja, igen, hogy nem vagy olyan.
4: Igen. De hogy nem, én ráköszönök. Mi van, nem bírsz köszönni? Én megköszönöm.
3: Jó, de hogyha...
4: És engem nem zavar. Tehát én előítéletesebb vagyok ilyen szempontból. Én dafköcsök azért. Tehát ugyanez, mint hogyha valaki nem ír rád. Mi van, hogy bírsz van a kezed, hogy nem tudsz írni egy üzenetet, vagy nem tudod nyomkodni a telefonon a gombokat.
2: Na jó, ez a
4: ilyenek köszönök. Vannak.
2: Jó, de ez a köszönök, nem köszönök dolog, ez nagyon általános. Tehát
4: hát csak... nem általános, nem, köszönöm, kell visszaköszönöm.
2: Nem, de ezt a témát én nem forszíroznám tovább ezzel, csak azt akarom mondani, mert nincs. Tehát, hogy ez egy általános példának
4: oké,
2: de
4: nem forszírozunk,
2: attól még jó ember vagy.
4: A barátválasztás.
2: Igen, tehát, de a kérdésre a válasz az, hogy attól még jó ember vagy, bármi konfliktusba beleállsz. Az lehet, hogy valakinek nem, de amúgy meg alapvetően még jó ember vagy. Na most az a kérdés, hogy mit tegyen egy jó ember akkor, amikor a törvény, a közösség elvárása és a saját lelkiismerete más diktál.
4: Hájáj, mit tegyen egy jó? Hát a törvénnyel szemben nem jó patkázni. Hát az, hogy a társadalom mit gondol, hát
3: azzal szemben lehet menni, csak a 80%-ban
4: vagy 90%-ben, igen, az, hogy különösebben engem nem nagyon szokott érdekelni. Tehát az, hogy mit gondol más, mit mond más, nekem van egy véleményem, én ez mellett kiállok. Nem biztos, hogy ez jó, de én kiállok, mert vagyok.
3: Igen, de hogyha mondjuk van olyan ember, akinek számít a véleménye, persze az egy dolog, vagy olyan emberek esetleg,
4: igen,
3: de hát akkor is te döntöd el, hogy a végén...
2: Na most egy dologba szögezzünk le, az, hogy az én lelkiismeretem mi diktál, hogyha mást mondok, mint amit a lelkiismeretem diktál, az baj.
4: Hát az önbecsapás.
2: Becsapom saját magamat.
4: Saját magamat is.
2: Értem, például azt mondom, hogy egyetértek veled valamivel, ami jó, de amúgy szerintem nem, de azért, hogy ne bántsalak meg, azt mondom, hogy jó. Nekem ez önbecsapás. Meg ráadásul egyrészt téged is becsaplak, mert azt mondom, hogy úgy teszek, hogy ez jó, de közben meg nem.
4: Tehát, elhitettem veled, hogy ugyanazt gondolom, közben mégsem. Hát ilyet én biztos, hogy nem
2: igen.
4: tudnék.
2: Igen.
4: Na, én nem.
2: Pontosan.
4: Ez egy alapemberi tulajdonságnak kéne, hogy ilyet nem csinálsz. Tehát csak azért, hogy jó barátok legyünk, azért nem mondjam el a véleményemet. Hát akkor inkább ne legyünk barátok. Tehát ez a mesterkét kétszínűség, ezt ki kéne így radírozni.
2: Igen, de mondjuk, ha meg abba gondolsz bele, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem mondhatod el valakinek azt, amit gondolsz.
4: Miért nem? Például mondj egy élethelyzetet, miért nem mondtad?
2: Pont te mondtad a jó múltkorában, hogy a idézettével, remélem nem hallgat, a szomszédodnak nem akarod megmondani a véleményed, mert hogyha megmondod, akkor eltávolodik
4: tőled. Ja, hát jó,
2: na, azóta
4: változás történt, mert...
3: No.
4: Képzeld, de változás történt, megmondtam neki. Hogy ilyen egy lusta palival még én életben nem találkoztam, hogy te hallgatass érdeket. 11 órakor fönt kávézik, én meg a ház szelektív szemetét dobom ki. Én valahogy fölkiabáltam neki. Maga 11-kor ott lustul az erkélyen. Én meg tépem szét a kartondobot. Hogy van ez, fiatalember? Én beszóltam neki.
2: És mit mondott rá?
4: Hát ő még nem kelt föl semmit. Hát hárított. Hát, de megköszöntem.
2: Ja jó, csak annak idején te pont erről beszéltünk, és azt mondtad, hogy neki nem akarod elmondani, amit gondolsz, mert nem akarod megbántani, mert akkor lehet, hogy nem fog segíteni.
4: De erőt vettem magamon, képzeld el, és leszartam, hogy megbántódik, és elmondtam neki, hogy nekem ez nem jó, hogy nekem ez nem, és erőt vettem. Írásban elmondtam, és szóban is kézed erőt vettem. És nem sértődött meg.
2: És nem sértődött meg?
4: Nem. Képzeldem. Mert a jó paszba találtam. Amúgy
3: ez igen.
2: Látod? Én mondtam akkor is, hogy jobb, ha elmondod.
4: Igen, és elmondtam. Megfogadtam a tanácsot, igazad volt. Király.
2: Jó, de azért el kellett telni egy kis időnek, mire ezt megtetted szerintem.
4: Hát, mondjuk egy hét. Hétek. De leírtam neki. Nem? Te, és jobb érzés. Nekem is jobb érzés. Neki is.
2: Na, hát akkor így mindenkinek jó, oké. Akkor ez a példa nem állja meg a helyét, akkor visszaszívtam.
4: Látod, már nem, kiavítottam, kipipáltam.
2: De vannak emberek, akik így vannak vele, hogy most mondtad, például te is voltál, és abban a helyzetben nem biztos, hogy elmerik mondani őszintén.
4: Igen, mert konfliktus kerülök, és az én is szoktam mondani egyes embereknek is, hogy értem én, hogy te szereted a konfliktus kerülni, és néha lehet, hogy jobb egy családi dráma, vita, veszekedést elkerül. Értem én, hogy te szereted a konfliktus kerülni, és néha lehet, hogy jobb egy család...

0: műsor elé, hogy, hogy hagyni kell a másikat kibontakozni. Hát most, ha neki szerint ugye jó, hát akkor, akkor csinálja, csinálja úgy, hát és kell, akkor, akkor majd rájön, hogy mégse jó, vagy pedig lehet, hogy én jövök rá, hogy igaza volt, és akkor így tanítjuk egymást az életben. Tehát, hogy nincs ebben semmi sem. Nem kell mindig mindent egyformán látni egy párkapcsolatban sem, meg egy barátságban sem.
1: A konfliktus kerülésben például az a rossz, hogy hiába kerülöd el, az, az egyszer szembe fog vele jönni.
0: Nem és soha nem fog lezárni, meg megoldani azt a konfliktus, azt húzod magaddal, lehet évekig, évtizedekig.
1: Elbújkálsz úgy valami a fal mögé, és úgy...
0: Meg ráadásul rámegy az egészségedre, mert hogyha valaki konfliktus kerülő, akkor, akkor a lelki ismeretét nyúzza, a belső lelkét, érzelmi életét, és borzasztó ez a, ez a, ez a lelki teher, ez igazából egy teher. Egy kérdésünk maradt még hozzá, abból derül ki igazából, akinek a jelleme, hogy hogyan, szóval, abból derül ki igazán valakinek a jelleme, ahogyan mások előtt viselkedik, vagy abból, amit akkor tesz, amikor senki sem látja. Szerintem az a baj, hogyha valaki alapvető viselkedését, meg nyilván egy munkahelyen azért másabban viselkedünk, mint mondjuk otthon, mert mondjuk fel kell tartani. Most egy munkahelyen nem fordulhatok ki magamból, nem, azért nem feltétlen vetne rám jó fényt, ha leordítanám a főnökömet, lehet, hogy utána már nem kéne másnap bemenni dolgozni. Tehát, hogy van...
1: Hallod, Sanyi?
0: Vannak olyan helyzetek, nem, ez csak példa. Tehát vannak olyan élethelyzetek, azért más, valamennyivel másképp viselkedünk bizonyos élethelyzetekben. De amikor olyan rendkívül eltér a viselkedésed. Azt nekem ott az egyik, az csak álca. Tehát ott nem a hit, nem is hiteles. Vagy általában is az nem hiteles, amit mások előtt mutatnak egyes emberek. Soha nem értettem, hogy bizonyos emberek miért mutatnak mást mások előtt, mint otthon a négy fal között, és láttam ilyet. És ezt nem értem.
1: Konfliktus kerülő emberek olyan, nem tudom én, olyan egyik nap kék, a másik nap zöld, a harmadik nap lila, ilyen színváltós kaméleóhoz hasonlítok. Nem vállalja föl önmagát. Tehát ez a viselkedés, ez szerintem jó, persze tényleg, ami munkahelyi közért, orvosi rendelő intézményekben az ember persze másképp viselkedik, de saját önmagadat nem tudod megtagadni.
0: Ez
1: ha
0: így
1: más
0: van.
1: Vagy, akkor tehát nem is jó dolog, mert akkor én ma ezt látom,
0: akkor megjátsza magát.
1: Jövő héten már más, és akkor most te ki is vagy valójában?
0: Nekem az ilyen kétszínűség, hogy...
2: Igen. Tényleg kaméleó, meg mint a pompom, hogy ugye bámulatosan változtatja.
1: Jaj, tényleg a pompom, Sanyi.
2: Az alakját, itt nem csak az alak külalakját, hanem itt a belsőjét is.
1: De a pompon aranyos volt, mert ő mindig végül is egy fán csücsült, mintázott föl,
2: igen, ez
1: alá.
0: Na, viszont alapvetően ez a többszínűség nem jó, az olyan emberre lehet, hogy már inkább azt mondom, hogy ő nem a legjobb ember, mert aki kétszínű, az nem jó ember, az én szememben. De lehet, hogy más szemében az is jó. Hát most én miért vegyem el más?
2: Hát a hasonló kategóriájúaknál biztos.
1: Tehát ilyen sok kétszínű ember azért egy helye jó, tehát ők egymással kétszínűek, akkor ők jól megértik egymást.
0: Hát igen, de azért mondom, hogy nem mindenkinek jó a jó, és ez a jóság, vagy hogy jó ember vagyok, vagy jó ember, ez relatív, hogy kinek mi a jó.
1: Tehát ez egy film, ez az olasz film volt, ez a Legyetek jók, ha tudtok. Tehát nekem erről mindig elzít az eszembe, hogy legyetek jók, ha tudtok.
0: A többi nem számít.
1: Rosszak voltak a gyerekek, és rosszalkodtak, de alapjában hívva jó cselekedeteik, mégiscsak jók voltak. Tehát,
2: hát igen, meg amit jó. Ugye végbevitt velük a Méri Fülöp, ugye?
1: Igen. Tehát szóval, hogy a jóság az tényleg egy relatív dolog, de biztos, hogy vannak megfogható, talán lehet, hogy néha megfoghatatlan részecské is.
0: Igen. Zárjuk ezzel a mai műsorunkat és podcastünket. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. A Lépés délután, illetve YouTube-on Lépés délután podcastet hallhattátok. A YouTube által követő hallgatók figyelmét

0: Felhívom, hogy ha még nem tettétek, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, Lépés Rádió kötéjel, official, így találtok meg minket. Minden feliratkozást köszönünk, lájkolást, hájpolást, megosztást, mert ezek segítségével tudunk nektek minél több tartalmat gyártani YouTube csatornánkra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Kedvesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított árumennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója. Ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: már!
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.
0: @lépésradio.hu e-mail címre.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva, júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértetje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk rökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok
2: egy.
1: Plasztikai tanácsadó.
2: Stílustanácsadó nem voltam.
1: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
2: Pedig hát látod.
1: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam, apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, mert hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a...
1: Már 7 évesen?
2: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy teráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a
2: hivatalos
1: munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem találtam meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kiránduldtam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslevén hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc, és én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedre?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án a rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam meg, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: Úgyhogy, de már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modellnyugdíjba menni.
0: De ha én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen vele szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, ami újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Uh-huh. Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam,
1: nagyjából ez? Igen.
0: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, EFIT edzésen, Beauty Robicon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod a
1: futás. Nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda, az, hogy
1: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsd.

0: closed. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a D-Boost.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.